0: Vähktõbi on Euroopa Liidus südame-veresoonkonna haiguste järel sageduselt teine surmapõhjus. Aastas diagnoositakse vähk peaaegu 3 miljonil inimesel ja 1,2 miljonile saab see haigus saatuslikuks. Tervishoiupoliitika eest vastutavad Euroopa Liidus eelkõige liikmesriigid ise, kuid ka liidu tasandil on vähktõve vastane võitlus üks prioriteete. Seekordses saates räägime lähemalt Euroopa vähktõve vastase võitluse kavast. Vähktõppe võib haigestuda igaüks, sõltumata tema vanusest, soost ja sotsiaalsest staatusest. Euroopa tervishoiusüsteemidele on see aga suur koormus. Ühel või teisel viisil on paljud inimesed vähiga kokku puutunud. Peaaegu igaüks teab kedagi, kellel see haigus on või kes sellele haigusele koguni on alla vanduma pidanud. Maailma terviseorganisatsiooni määratluse järgi on vähk üldine termin suure hulga haiguste kohta, mis võivad tekkida ükskõik millises kehaosas. Vähile on iseloomulik kiire ebanormaalsete rakkude kasv, mida tekib tavapärasest rohkem ja mis võivad tungida kõrvalasuvatesse kehaosadesse ning levida teistesse organitesse. Aastas diagnoositakse Euroopa Liidus vähk peaaegu 3 miljonil inimesel ja 1,2 miljonile saab see haigus saatuslikuks. COVID-19 pandeemia jättis vähiravile sügava jälje. Katkes vähiennetus, diagnoosimine ja ravi ning ravimeid ei olnud saada. Pooleli jäi ka vähiteemaline teadustöö ja kliinilised uuringud venisid. Euroopa vähiorganisatsiooni hinnangul jäi pandeemia ajal sõeluuringus osalemata umbes 100 miljonil inimesel ja diagnoosimata võis jääda umbes 1 miljon vähijuhtu. Euroopa vähijuhtumid moodustavad veerandi kogu maailma juhtudest, samas kui Euroopa elanikkond moodustab maailma elanikkonnast vaid 1/10. Haiguse vastu tuleb astuda otsustavaid samme, vastasel korral suureneb Euroopas vähki suremus 2035. aastaks peaaegu veerandi võrra ja sellest saab Euroopa Liidu kõige levinum surmapõhjus. Euroopa Liit tahab soodustada liikmesriikide koostööd vähi ja teiste haiguste ennetamise, ravi ja järelravi alal. 2021. aasta alguses esitles Euroopa Komisjon Euroopa vähktõve vastase võitluse kava. Selles määratakse kindlaks, kuidas toetada ja koordineerida selle haiguse vastast võitlust, ennetuse, varajase avastamise, diagnoosimise ja ravietapis ning parandada vähipatsientide ja tervenenute elukvaliteeti. Kava moodustab suure osa Euroopa Terviseliidu algatusest ja seostub mitme teise Euroopa Liidu prioriteediga, näiteks programm Euroopa Horisont, Euroopa Liidu vähiuuringute missioon, ravimistrateegia, strateegia talust taldrikule ja Euroopa Liidu ühtne terviseandmeruum. Nende vaheliste ühiste teemade seas on teadusuuringud ja innovatsioon, digi- ja personaalmeditsiin ning vähktõve ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus. Vähktõve vastase võitluse kavas tuuakse välja 7 prioriteetset teemat ja seda hakatakse rakendama eelolevatel aastatel. Meetmed on suunatud põhilistele riskiteguritele, nagu suitsetamine ja alkoholi kuritarvitamine, aga ka keskkonnareostus ja ohtlike ainetega kokkupuutumine. Kava abil edendatakse ka tervislikku toitumist ja liikumist. Üks eesmärk on suurendada ka vaktsineerimist emakakaela vähi ja teiste vähivormide vastu, mida põhjustavad inimese papilloomiviirused. Kava raames moodustatakse Euroopa Liidu vähktõve vastase võitluse rakendusrühm, kes hakkab tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja teiste asjasse puutuvate osapooltega. Hiljuti avaldas Euroopa Komisjon ka uue lähenemisviisi, et liikmesriikidel õnnestuks sõeluuringute käigus rohkem inimesi testida. Eesmärk on jõuda 2025. aastaks 90%-lise osaluseni sihtgrupi seas keda rinna, kolorektaal ja emakakaela vähi sõeluuringutele kutsutakse. Vastavalt edasiste teadusuuringute tulemustele võidakse hakata sõeluuringuid tegema ka eesnäärme, kopsu ja maovähi avastamiseks. 2020. aasta septembris moodustas Euroopa Parlament vähktõve vastase võitluse erikomisjoni. Komisjoni ülesanne oli läbi vaadata, milliste meetmetega Euroopa Liit vähi vastu võitleb ja teha soovitusi nende tõhustamiseks. Lõppraporti erikomisjoni töökohta võttis parlament vastu 1,5 aastat hiljem. Esitatud soovitused keskendusid riskiteguritele, nagu alkoholi tarvitamine ja suitsetamine, sõeluuringute laiendamisele ja teadusuuringute rahastuse suurendamisele. Vähktõve vastane võitlus on Euroopa Terviseliidu üks peamisi tegevussuundi. Euroopa Liidu meetmete tugevdamine aitab inimeste tervist paremini kaitsta ja tagada, et nad saavad kõigis liikmesriikides ühtviisi tipptasemel ravi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Promicanje evropske integracije, poticanje građana da izađu na izbore i rješavanje lokalnih izazova neki su od prioriteta evropskih politika. Slušamo o njima svaki dan, no u stvarnosti te se teme čine dalekima i apstraktnima, posebice mladima. Kako bi doprla do njih, Evropska komisija preobrazila je nekadašnju Evropsku volontersku službu u nešto veće, Evropske snage solidarnosti. Riječ je o programu čiji je cilj uključiti mlade u oblikovanje budućnosti Evrope. Počiva na trima glavnim ciljevima – uključivanju, povezivanju i osnaživanju mladih. Bivša zastupnica Mihaela Šojdrova objasnila je kako ta inicijativa pomaže mladima da postanu aktivni građani.
2: The main objective of this program...
1: Glavni cilj programa je povećati sudjelovanje mladih i organizacija u aktivnostima solidarnosti, prvenstveno volontiranju. Sudionici programa imat će priliku steći iskustvo u volontiranju i postati aktivni građani.
2: Active citizens.
1: No, to nije sve. Evropske snage solidarnosti sada uključuju sasvim novo područje, humanitarnu pomoć. To znači da možete volontirati ne samo u Evropskoj uniji, nego i u zajednicama diljem svijeta, u sklopu rastuće globalne mreže. Bivši povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navračić, opisao je sljedećim riječima taj veliki napredak. U vremenima sve češćih neslaganja i rastuće kulturnog jaza među zemljama, pa čak i zajednicama, to je važnije nego ikad. Želimo osnažiti i nastaviti razvijati naš program u ovom razdoblju uz jednu važnu novost. Predlažemo da se podrži volontiranje u operacijama humanitarne pomoći. To bi mogao biti početak formiranja uistinu globalne volonterske zajednice. Što to znači za vas? Ako imate između 18 i 30 godina, možete se prijaviti za sudjelovanje u projektima u više od 60 različitih zemalja i teritorija. Projekti su raspoređeni po zemlji, temi i datumu početka volontiranja. Sve potrebne informacije možete naći na internetskim stranicama Evropskog portala za mlade. No, ako niste sigurni od kuda uopće početi, možete ispuniti upitnik koji će vam pomoći u pronalasku aktivnosti koje bi vas mogle zanimati. Postoje tri glavne vrste projekata u sklopu Evropskih snaga solidarnosti na koje se možete prijaviti. To su volonterski projekti, projekti solidarnosti i volontiranje u području humanitarne pomoći. Treba napomenuti da se za volontiranje u području humanitarne pomoći mogu prijaviti osobe do 35 godina. Za svaki projekt navedeni su ključni detalji poput datuma početka volontiranja, trajanja i roka za prijavu. Također možete naći važne informacije o kriterijima, potrebnim vještinama i aktivnostima u kojima ćete sudjelovati. U prijavi obično morate priložiti dva dokumenta. Prvi je vaš životopis, u kojem osim obrazovnog i radnog iskustva možete navesti hobije i druge aktivnosti. Drugi je motivacijsko pismo, u kojem objašnjavate zašto je projekt koji ste odabrali važan za vas. Elena Degan, koordinatorica programa Evropskih snaga solidarnosti, ima za vas savjet o važnosti neformalnog učenja.
3: importante je koncentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
1: Najvažnije je posvetiti pozornost motivacijskom pismu. Budući da je riječ o volontiranju, ne traži se bogato radno iskustvo. Važnija je vaša motivacija da djelujete na europskoj razini. Hobi, prijašnje iskustva u radu u skupini ili tečajevima često su važniji od prijašnjih poslova. Nakon što predate prijavu, organizacija će vas kontaktirati ako uđete u uži krug kandidata. Potom slijedi intervju tijekom kojeg ćete saznati sve informacije o odabranom projektu, uključujući detalje o uvjetima rada, dokumentaciji, naknadi troškova putovanja, obvezi posjedovanja vize, pa čak i o smještaju. Nakon što se utvrde svi detalji i vi prihvatite projekt, započinje vaša volonterska avantura, a podršku vam pruža takozvana volonterska sigurnosna mreža. Nju čine organizacije i osobe koje pomažu volonterima tijekom čitavog postupka. Među njima su primjerice potporna organizacija u vašoj matičnoj zemlji koja vam pomaže u pripremi, pruža obuku i odobrava projekt. Organizacija domaćin koja vas prima te osigurava smještaj, hranu, malu naknadu za osobne potrebe i naknadu za troškove putovanja. Lokalni mentor koji će vam pomoći u otkrivanju nove kulture i savladavanju izazova, te nacionalna agencija koja nadzire i provjerava usklađenost normama europskih snaga solidarnosti. Kao što vidite, nećete biti sami. U odredišnoj se zemlji obično radi od 30 do 38 sati tjedno, no europske snage solidarnosti nisu usmjerene samo na rad, nego i na stjecanje životnog iskustva. Sudjelovati u projektu Europskih snaga solidarnosti znači uroniti u kulturu zemlje domaćina. Sudionici se povezuju i s lokalnim i s europskim vrijednostima. Trebate pomoć u razumijevanju lokalnog jezika? Nema problema. Imat ćete pristup jezičnoj podršci na internetu i besplatnim tečajevima svih službenih jezika Unije. Kako biste se lakše uklopili u novi kontekst te maksimalno iskoristili to iskustvo, program uključuje vodstvo i podršku u dvijema ključnim fazama, a to su osposobljavanje po dolasku i vrednovanje u sredini aktivnosti. Tijekom osposobljavanja po dolasku upoznaćete druge volontere, izgraditi mrežu i dobiti savjete o tome kako se prilagoditi novom kontekstu. Vrednovanje na sredini aktivnosti dat će vam priliku da razmislite o svojim aktivnostima, podijelite stečena iskustva i isplanirate sljedeće korake. Cilj je pomoći vam u osobnom i profesionalnom razvoju. Za neke volontere vrijeme provedeno u sklopu Europskih snaga solidarnosti može biti odskočna daska. Jedan od njih je Adrian Kobo. Prema njemu, iskustvo u Europskim snagama solidarnosti dovelo ga je do stažiranja u Europskom parlamentu. Ono što je dobro kod volontiranja jest da svatko ima svoj razlog zašto sudjeluje u njemu. Neovisno tome što te motivira, bila to prijava za budući volonterski projekt, prijava za stipendiju za poslijediplomski studij ili slobodna godina da isplaniraš sljedeće korake u životu, Europske snage solidarnosti omogućuju ti da se osjećaš ispunjeno, dijelom projekta, bez obzira na tvoj životni put ili razlog prijave. Međutim, ono što je uistinu važno je da ćeš, neovisno o putu koju odabereš nakon tog iskustva, steći informacije, poznanstva, kontakte i sve što ti je potrebno za sljedeći korak. U svakom slučaju, mislim da je to prilika za otkrivanje novih mjesta i upoznavanje osoba, stjecanje drugačijih gledišta i širenje horizonta, što je možda i najvažnija stvar.
4: I sobre todo, abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
1: Sudjelovanje u projektu Europskih snaga solidarnosti nije samo stavka u vašem životopisu. Za Carmen Sanz, koja je volontirala u Hrvatskoj, bila je to prilika za osobni rast. To je iskustvo bilo prije svega introspektivno putovanje. Osim što sam upoznala svoju struku, također sam shvatila da postoje aktivnosti u kojima uistinu uživam. Naprimjer, prije me je bilo strah govoriti pred publikom, no sad to obožavam. Potpuno sam svladala strah od pozornice. Ako sam mogla držati satove španjolskog hrvatskim tinejdžerima, onda me više ništa ne može zaustaviti u životu. Sve u svemu, iskusila sam nevjerojatan osobni rast i stekla mnogo samopouzdanja. Uistinu vjerujem da trebamo izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečem novom u nekoj drugoj zemlji.
5: Es totalmente necesario.
1: Europske snage solidarnosti više su od pukog projekta ili politike. One su namijenjene vama, vašem rastu i vašem mjestu u Europi. Ako ste znatiželjni i želite saznati više, posjetite stranice Europskih snaga solidarnosti i zakoračite u svoju sljedeću veliku pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
6: Il commercio transatlantico tal schiavi rappresenta capitolu mudlam u ta' uġieħ fl-istoria tal-bnidem li dam għaddej il-fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-commercio transatlantico tal schiavi kien sistema ta' commerċ triangolari bejn l-Europa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjin bil-kummerċ tal-iskjavi, l-lum il-ġurnata għadhom isawru attitudnijiet u mġiba diskriminatorji.
7: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli l-impatt fuq id-dinja ta' madwarna l-lum il-ġurnata. Ejja nibdew bil-immorru f'titlura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Ħajiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija attwal ta' xogħol, korrimenti, mart, vjolenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tal-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għall-poteri kolonjali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejniethom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqrib, l-ex skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajiti għal ġdida rivoluzzjonarja li seħħet bejn l-1791 u l-1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-Rivoluzzjoni tal-Ħajiti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajiti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajiti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn ex skjavi. Dan il-moment storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajiti, iżda ħalla effett li din mixtu tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
6: Ejjew naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iservi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerġ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, tkellem propju dwar dan.
8: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
6: Miljuni ta' tfal, nisa u rġiel Afrikani ġew traffikati min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, tneħħew bil-familji u minn pajjiżhom. Il-komunitajiet tagħhom tkissru, ġisimhom ġiet trattat bħal oġġett li jista' jinxtara u l-umanità tagħhom ġiet miċħuda. L-istorja tal-iskjavitu hija storja ta' tbatija u barbarità li turi l-umanità fl-art tagħha. Iżda hija wkoll storja ta' kuraġġ li jagħti ispirazzjoni u li juri l-aħjar tal-bniedem. Ibda mill-persuni mjasra li qamu kontra l-probabbiltajiet impossibbli u nibqgħu sejrin sal-abolizzjonisti li tkellmu kontra dan id-delitt atroċi. Madankollu, il-wirt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi għadu magħna sal-lum. Nistgħu niġbdu linja dritta mis-sekli ta' sfruttament kolonjali sal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi tal-lum. Nistgħu nirrikonoxxu l-idejat razzisti li saru popolarizzati biex jiġġustifikaw l-inumanità tal-kummerċ tal-iskjavi fil-mibeda tas-supremazija bajda li l-lum qed terġa' tqum fuq saqajha. Hija responsabilità tagħna l-kol li niġġieldu l-wirt tar-razziżmu marbut mal-iskjavitu.
7: L-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-ġdida kontra r-razziżmu u l-preġudizzju. U għalhekk lin-Nazzjonijiet Uniti tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza ta' inizjattivi edukattivi li jgħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar xi kkawża l-iskjavitu kif ukoll il-konsegwenzi tal-iskjavitu u jixħtu dawl fuq it-talimiet li slitna minn dan il-perjodu ikrah. Per eżempju, wieħed mill-elementi ewlenin biex nedukaw lin-nies u noħolqu kuxjenza huwa l-użu ta' vokabularju xieraq. Għalhekk f'daw l-aħħar snin xi storiċi waqfu jużaw il-kelma skjaf u bdew jużaw it-terminu nies imjassra minn flok. Huma jagħmlu dan biex jagħmlu enfasi fuq l-umanità li s-sistema brutali tal-iskjavitu ippruvat iġġib fix-xejn. Permezz ta' inizjattivi bħall-proġett tal-UNESCO li jġib isem Roots of Enslaved Peoples imniedi fl-1994 u l-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi qed isiru sforzi biex jiġu esplorati l-istorja u l-impatt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u tal-iskjavitu madwar id-dinja. Barra minn hekk, in-Nazzjonijiet Uniti proklamat il-perjodu ta' bejn 2015 u l-2024 bħala d-deċennju internazzjonali għal persuni ta' nisel Afrikan biex jiġu indirizzati l-isfidi attwali li jiffaċċjaw l-individwi ta' nisel Afrikan, inkluż ir-razziżmu sistemiku u d-diskriminazzjoni. Dan id-deċennju internazzjonali għandu lan li jippromuovi r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiċċelebra l-kontributi tal-persuni ta' nisel Afrikan u jsaħħaħ l-oqfsa legali biex niġġieldu r-razziżmu.
6: Ġunju tal-2020, il-Parlament Ewropew sar l-ewwel istituzzjoni internazzjonali li rrikonoxxiet il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u l-iskjavitu bħala delitti kontra l-umanità. Fir-riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira ħafna, il-membri tal-Parlament Ewropew talbu li l-istituzzjonijiet u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu b'mod uffiċjali l-inġustizzji u d-delitti tal-passat kontra l-umanità mwettqa kontra persuni suwed u persuni ta' kulur. L-edukazzjoni tispikka f'din ir-riżoluzzjoni wkoll, peress li din l-istess riżoluzzjoni rrakkomandat fost affarijiet oħra li l-istorja tal-persuni suwed u l-persuni ta' kulur issir tagħmel parti mill-kurrikuli tal-iskejjel. Barra minn hekk, kull sena għall-ħabta tal-25 ta' Marzu, in-Netwerk Ewropew kontra r-Razziżmu, kollaborazzjoni mal-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, issa qed jorganizza l-ġimgħa kontra r-Razziżmu u favur id-diversità. Fost affarijiet oħrajn, din għandalan li tagħmel tajjeb għal problemi finanzjarji, soċjokulturali u psikoloġiċi tad-dixxendenti ta' dawk li batew l-iskjavitu.

0: Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu, un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņa šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu. Sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. Līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa, tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecība, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropa un Austruma Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrihtas kalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Europaparlamentet består inte bara av de folkvalda. Bakom kulisserna i denna väldiga institution arbetar tusentals människor dagligen för att EU ska bli mer tillgängligt, funktionsdugligt och insynsvänligt för alla. Men så mycket folk på ett och samma ställe kan bli svårhanterligt. Just därför behövs administrativa organ som presidiet. Presidiet är tillsammans med talmanskonferensen ett av två styrande organ i Europaparlamentet. Det består av parlamentets talman, de 14 vice talmännen och de 5 kvestorerna som väljs av parlamentet för en period på 2,5 år och de kan återväljas. Vid jämna omröstningar i presidiet har talmannen utslagsröst. Kvestorerna å sin sida sitter med i presidiet som rådgivare men kan inte delta i omröstningarna. Presidiet sköter många administrativa och ekonomiska uppgifter i parlamentet. De har alltså hand om allt som rör parlamentets interna verksamhet som till exempel att planera parlamentets budget och att besluta om alla administrativa personalrelaterade organisatoriska frågor. Presidiet ansvarar också för parlamentets fastigheter, traktamenten och andra personalrelaterade utgifter. Därtill utarbetar presidiet parlamentets interna riktlinjer, inte minst i fråga om distansarbete. Presidiet har också hand om förfrågningar som rör sammanträdesordningen och kan till exempel ge tillstånd till att utskotts- och delegationssammanträden hålls utanför ordinarie arbetsorter. Det är också presidiet som beräknar parlamentets utgifter. Dessutom beslutar presidiet hur mycket pengar som ska avsättas till de olika politiska grupperna i parlamentet och hur mycket talartid de ska få under plenarsammanträdena. Men det här är inte allt. Presidiet beslutar om hur generalsekretariatet ska se ut och organiseras. Det utser även parlamentets högre tjänstemän, däribland generalsekreteraren, som i sin tur leder parlamentets administrativa avdelningar. För att sköta allt detta sammanträder presidiet normalt sett 2 gånger i månaden. Mötesprotokollen från de här sammanträdena översätter de 24 officiella EU-språken. Sen distribueras de till parlamentets samtliga ledamöter. Varje ledamot kan givetvis ställa frågor om presidiets verksamhet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
2: Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται σε ολόκληρο τον κόσμο ένας όλο και πιο έντονος αγώνας δρόμου για το ποιος θα κυριαρχήσει στον τομέα της τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G και οι πράσινες τεχνολογίες έχουν κομβική σημασία για την τεχνολογική πρόοδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήρη επίγνωση για το πόσο σημαντικό είναι να αναλάβει αποφασιστική δράση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Στόχος της είναι να γίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο οικολογική, πιο ψηφιακή και πιο ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή, καθώς και να ενισχύσει τη βιομηχανική και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί στον τομέα των κρίσιμων τεχνολογιών σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα. Θέλοντας να βοηθήσει την Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος όσον αφορά την καινοτομία, αλλά και την παραγωγή και ανάπτυξη τέτοιων σημαντικών τεχνολογιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα με τίτλο «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη», γνωστή και με το αγγλικό ακρονίμιο STEP. Η πλατφόρμα STEP είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εξασφαλίσει τις σημαντικές επενδύσεις που έχει ανάγκη η βιομηχανία της. Βασικότερη αποστολή της πλατφόρμας είναι να μπορέσει η Ευρώπη όχι μόνο να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, αλλά και να κατακτήσει ηγετική θέση στο διεθνές στερέωμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την πλατφόρμα «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη». Θα δούμε με ποιους τρόπους η πλατφόρμα αυτή επιχειρεί να ενισχύσει την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες σε τομείς στρατηγικής σημασίας και να ανοίξει το δρόμο για να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική σε έναν κόσμο στον οποίο η τεχνολογία εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς. Πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξουν τις βιομηχανίες που προσπαθούν να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα και να προωθήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2023, ο Καναδάς έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο Made in Canada. Το σχέδιο αυτό προβλέπει πολλά και διάφορα εργαλεία για να στηριχθούν οι επενδύσεις στην πράσινη οικονομία. Άλλο παράδειγμα είναι η Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει ηγετική θέση τόσο σε θέματα οικονομίας όσο και σε θέματα τεχνολογίας. Η χώρα έχει καταρτήσει ένα βιομηχανικό σχέδιο με τίτλο Made in China 2025. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι να ενισχύσει η Κίνα την ανταγωνιστικότητά της, να βελτιώσει την παγκόσμια θέση της στον κλάδο της μεταποίησης, να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες. Θέλοντας να δώσει τη δική της απάντηση σε αυτά τα σχέδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δημιουργήσει την πλατφόρμα «Στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη». Μέσα από την πλατφόρμα αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και παραγωγή ψηφιακών και εξαιρετικά προηγμένων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Χρήματα θα κατευθυνθούν επίσης σε καθαρές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, καθώς και σε βιοτεχνολογίες, όπως είναι τα βιολογικά φάρμακα. Στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η πλατφόρμα STEP στοχεύει επίσης να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τη στρατηγική της εξάρτηση από άλλες χώρες, κάνοντάς την πιο αυτόνομη και πιο ανθεκτική στον τομέα της τεχνολογίας. Τίθεται βέβαια το ερώτημα, από πού θα βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κονδύλια για να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις επενδύσεις. Η πλατφόρμα Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και έναν πρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις μέσω της πλατφόρμας STEP μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως τονίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται κυρίως τα εφιστάμενα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα. Τα χρήματα θα εκταμιεύονται πιο γρήγορα, μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης και τελικά οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η ένεση μετρητών θα κατευθυνθεί σε στρατηγικά έργα που προωθούν την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών καθώς και βιοτεχνολογιών, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο της πλατφόρμας STEP θα είναι η λεγόμενη σφραγίδα κυριαρχίας, ένα σήμα ποιότητας που θα απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι η σφραγίδα αυτή δεν θα είναι απλώς μια ετικέτα, αλλά εργαλείο για την προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας STEP είναι η δημιουργία μιας δικτυακής πύλης για την κυριαρχία. Η πύλη αυτή θα είναι ένας δημόσια προσβάσιμος ιστότοπος, ο οποίος θα συνδέει δυνητικούς επενδυτές με έργα που συμβάλλουν στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ιστότοπος αυτός θα προωθεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της πλατφόρμας STEP και θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδιες για να εξετάσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία της πλατφόρμας ήταν η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Οι δύο αυτές επιτροπές παρουσίασαν μια κοινή έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στη δεύτερη Σύνοδο Ολομέλειας που έγινε τον Οκτώβριο του 2023. Στο κείμενο που ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την υπόσχεσή της να προωθήσει μέσα στο 2023 τη δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι παρόλο που η προτινόμενη μορφή της πλατφόρμας STEP είναι περιορισμένης εμβέλειας, πράγματι μπορεί να αποφέρει πιο γρήγορα αποτελέσματα αφού θα αξιοποιηθούν και θα συνδυαστούν υφιστάμενα προγράμματα. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η πλατφόρμα STEP μπορεί να χρησιμεύσει ως δοκιμή για ένα ολοκληρωμένο ταμείο κυριαρχίας, το οποίο θα συσταθεί την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Συμπερασματικά, η πλατφόρμα Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός μηχανισμός χρηματοδότησης. Είναι μια διαρθρωτική απάντηση στις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια κοινή βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί και προϋποθέτει κοινή χρηματοδότηση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατφόρμα STEP είναι ένα βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι καινοτόμα, πιο βιώσιμη και πιο αυτάρκης. Μακροπρόθεσμα, η πλατφόρμα θα αποτελέσει τον πρόδρομο μιας πολύ μεγαλύτερης πρωτοβουλίας, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Η σύσταση αυτού του ταμείου, που προτείνεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις βιομηχανικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό όγκο ιδιωτικών επενδύσεων. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο EP Think Tank.
0: Награду Дафне Каруана Галиција за новинарство за лето 2023 је прејео грчко-немчко-британски конзорци. Преисковани новинари су преучили догодке повезане с бродоломом рибишке ладје Адриана, ки се је згодио 14. јунија 2023 об обали места Пилос у југозаходни Грчији. У њем је умрло већ код 600 мигрантов ки су некај дни пре исплули из Либије.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'expression.
6: Libertà d'expression.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
0: Naslov zmagovalnega članka je bil pod neskrbnim očesom izključenih kamer oblasti smrt v najtemnejših globinah Sredozemlja. Skupna preiskava grške preiskovalne hiše Solomon v sodelovanju z nemško nevladno organizacijo Forensis, nemško javno radio televizijo ARD in britanskim časopisom The Guardian je razkrila,
4: da so ukrepi grške obalne straže privedli do enega najhujših brodolomov migrantov v zadnjem času. Razkrila je tudi neskladja v uradnih poročilih grških javnih organov. Novinari so zbrali pričevanja več kot 20 preživelih, preučili sodne listine in opravili pogovore z viri iz obalne straže. Izsledki preiskave so pokazali, da bi bilo mogoče pri reševanju storiti veliko več, organi pa tudi niso sprejeli ponujene pomoči. Pričevanja preživelih so razkrila, da se je plovilo potopilo prav zaradi poskusov grške obalne straže, da bi ga privlekla do obale. Grška obalna straža je to sicer zanikala. Skupina preiskovalcev pri organizaciji Forensis je z uporabo interaktivnega tridimenzionalnega modela ribiškega plovila, podatkov iz dnevniških datotek obalne straže in pričevanja kapitana plovila obalne straže poustvarila dogodke v sodne noči. Preučila je tudi poti letov, podatke o pomorskem prometu, satelitske slike in videoposnetke z bližnjih tovornih ladij ter druge razpoložljive vire. Nagrado je v imenu zmagovalnega konzorcija sprejela Iljana Papangeli iz organizacije Solomon, ki je dejala: "Upamo, da bo s to nagrado javnost izkazala spoštovanje preživelim in ljudem, ki so v nesreči izgubili družinske člane, da izgubljena življenja ne bodo ostala neopažena ter da bodo odgovorni kaznovani." Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je na podelitvi nagrade dejala: "Evropski parlament bo še naprej podpiral Dafnino družino, iskanje resnice ter pravično neodvisno novinarstvo. Zahtevali smo odgovore, izvedli smo nadzor in sprejeli ustrezno zakonodajo. To bomo počeli še naprej in poskrbeli, da bo naša Evropa prostor, kjer lahko novinarji delajo brez strahu pred nadlegovanjem, nasiljem ali umori." Nagrada, ki so jo letos podelili tretjič, je namenjena izjemnemu poglobljenemu novinarskemu delu, ki širi načela in vrednote Evropske unije. Imenuje se po malteški novinarki, blogerki in protikorupcijski aktivistki Dafne Caruana Galizia, ki so jo leta 2017 umorili. Caruana Galizia je preiskovala pranje denarja, povezave med industrijo spletnih iger na srečo in organiziranim kriminalom ter malteško schemo državljanstva za vlagatelje. Sredi oktobra 2017 je v bližini doma umrla v atentatu s potaknjeno avtomobilsko bombo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
5: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale co dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, m.in. w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data. To wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
6: Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton elin. Se auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten ja muiden elinten hallinnollisia epäkohtia ja toimii sovittelijana unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. Termi oikeusasiamies viittaa sekä itse virastoon että sen johtajaan. Oikeusasiamies laatii joka vuosi työstään toimintakertomuksen Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen 5 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Joulukuusta 2024 alkaen oikeusasiamiehenä on toiminut Teresa Anginiu. Hän on taustaltaan riippumaton ihmisoikeusasiantuntija ja tutkija. Hän on myös Euroopan petosten torjuntaviraston valvontakomitean jäsen ja entinen Portugalin apulaisoikeusasiamies. Ennen häntä Euroopan oikeusasiamiehen virkaa hoiti heinäkuusta 2013 alkaen irlantilainen toimittaja Emily O'Reilly. Oikeusasiamies siis tutkii hallinnollisia epäkohtia. Mietit ehkä, mikä sitten on hallinnollinen epäkohta. Käsite kattaa hallinnolliset väärinkäytökset, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja syrjinnän, mutta myös toimivallan väärinkäytön sekä rekrytointipolitiikan. Hallinnollisesta epäkohdasta voi myös olla kyse silloin, jos jokin tieto puuttuu tai se on evätty. Euroopan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä sen jälkeen, jos asianomainen toimielin ei korjaa hallinnollista epäkohtaa. Ensin kuitenkin pitää aina ottaa yhteyttä asianomaiseen toimielimeen. Kantelun voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Oikeusasiamies on puolueeton elin, joten se ei ota vastaan käskyjä miltään viranomaiselta tai organisaatiolta. Se aloittaa tutkimukset joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Se ei kuitenkaan voi tutkia asioita, joista on jo nostettu oikeudessa kanne. Euroopan unionin tuomioistuin voi erottaa oikeusasiamiehen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja Euroopan parlamentin pyynnöstä, jos hän ei enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä tai jos hän on syyllistynyt vakavaan virkavirheeseen. Miten oikeusasiamies sitten toimii? Hallinnollisesta epäkohdasta pitää ilmoittaa ensin asianomaiselle toimielimelle. Jos tämä ei tuota tulosta, asiasta voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Euroopan oikeusasiamies yrittää ensin ratkaista ongelman sovittelemalla. Jos se ei onnistu, hän voi antaa toimielimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy suosituksia, oikeusasiamies voi antaa aiheesta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka sitten toteuttaa asian edellyttämät toimet. Otetaan esimerkki heinäkuulta 2024. Silloinen oikeusasiamies Emily O'Reilly havaitsi 5 erillisessä tutkimuksessa, että Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO oli käsitellyt huonosti valitukset, jotka koskivat sen verkossa järjestämiä valintakokeita. Hakijat valittivat erityisesti testien käynnistämisongelmista, testialustan toimintahäiriöistä ja liian pitkistä odotusajoista. Erässä tutkimuksessa oikeusasiamies oli ehdottanut, että EPSO ottaisi selvää, voitiinko suoritetun kokeen tekniset näkökohdat ja eri välineiden toiminta tarkistaa takautuvasti teknisistä logitiedoista. EPSOn pitäisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa vaatia, että tällainen toiminto sisällytetään seuraavaan etätestaussopimukseen. 4 muussa tutkimuksessa oikeusasiamies pyysi EPSOa ottamaan yhteyttä kantelijoihin, jotta kuhunkin tilanteeseen löytyisi sopiva ja oikeudenmukainen ratkaisu. Oikeusasiamiehellä on muitakin valtuuksia. Hän voi toimia ennakoivasti laajemmissa strategiakysymyksissä. Oikeusasiamies voi kiinnittää huomiota yleisen edun mukaisiin näkökohtiin ja tutkia kysymyksiä, jotka liittyvät unionin toimielimiin ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Otetaanpa jälleen esimerkiksi EPSO. Oikeusasiamies tutki EPSOn etätestausta edellä mainittujen 5 tutkimuksen lisäksi myös oma-aloitteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä ehdotettiin, että EPSOn pitäisi varmistaa, että tekniset vaatimukset eivät aseta tiettyjä hakijoita epäedulliseen asemaan tai estä heitä osallistumasta etänä valintakokeisiin. Hakijoiden olisi myös saatava ohjeet, joissa kerrotaan, miten he voivat korjata viat ja valittaa kokeen aikana. EPSOn pitäisi myös tarkistaa omia valitussääntöjään. Oikeusasiamies ehdotti myös, että EPSOn pitäisi taata, että hakijat voivat suorittaa kokeet uudelleen paikan päällä arviointikeskuksissa, jos EPSO ei onnistu korjaamaan niitä etäkokeiden ongelmia, jotka vaarantavat hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet. on kuitenkin pidettävä mielessä, että Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluita, jotka koskevat jäsenmaiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoelimiä, vaikka kantelut liittyisivätkin EU-asioihin. Näissä tapauksissa ongelmista voi tehdä kantelun kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto käsittelee vuosittain yli 700 kantelua eri puolilta Euroopan unionia ja käynnistää yli 350 tutkimusta. Oikeusasiamies auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Se on tärkeä tehtävä unionin toiminnan sujuvuuden kannalta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
9: A technológiai erőfölényért folytatott egyre erősödő globális versenyben, ahol a technológiai fejlődés döntően a mesterséges intelligencia, az 5G és a zöld technológiák fejlesztésén múlik, az EU jól tudja, hogy határozott lépésekre van szüksége. Az Európai Bizottság ebből a megfontolásból 2020-ban ki is alakított egy új uniós iparpolitikai stratégiát. Az ipar kizöldítésén és a digitalizáción keresztül próbálja erősíteni az EU iparát és stratégiai önállóságát, és ezáltal világszintű versenyképességét. A helyzet viszont úgy alakult, hogy a kritikus fontosságú technológiák területén az EU lemaradt más gazdasági nagyhatalmakhoz, például Kínához képest. Nincs összhangban az innováció, a termelés és a gyakorlati alkalmazás. Ezt a csorbát kívánja kiköszörülni az Európai Bizottság a Stratégiai Technológiák Európai Platformja, más néven a STEP létrehozásával. A STEP egyenesen odairányítja az uniós forrásokat, ahol az európai iparágaknak arra a legnagyobb szükségük van. Nem csak a felzárkózáshoz, hanem versenyelőnyük biztosításához és vezető pozíciójuk tartós megőrzéséhez a nemzetközi porondon. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a STEP-pel, a Stratégiai Technológiák Európai Platformjával foglalkozunk. Ezt az eszközt azért hozná létre az Unió, hogy függőségeit csökkentve önállóbbá válhasson, és a folyamatosan változó technológiai környezetben is versenyképes és ellenálló tudjon maradni. A világon több ország is konkrét erőfeszítéseket tesz azért, hogy iparát klímasemlegessé tegye és fejlessze a digitális technológiákat. Kanada például 2023-ban bevezette a Made in Canada tervet, melynek része egy a tiszta gazdaságot támogató beruházási eszköztár is. Kína szintén a világ elsőségre pályázik mind gazdasági, mind technológiai téren. Ők is előálltak egy 2025-ig szóló Made in China ipari tervvel versenyképességük javítására. Ezt úgy kívánják elérni, hogy javítják a gyártásban és az új technológiák kifejlesztésében betöltött globális pozíciójukat, és csökkentik a külföldi beszállítóktól való függésüket. Az Európai Unió ugyanebből a megfontolásból hozná létre a Stratégiai Technológiák Európai Platformját. A forrásokat ezen keresztül azokhoz a projektekhez fogja csatornázni, amelyek a mély technológiák és a digitális technológiák fejlesztését és alkalmazását támogatják. Ilyen technológia például a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, a megújuló energiaforrások, például a nap és a szélenergia kiaknázására szolgáló tiszta technológiák, valamint a biotechnológiák, ezen belül is a biológiai gyógyszerek kutatása. A STEP egyúttal a zöld és digitális kettős átállás céljait is szolgálja, segít csökkenteni az unió stratégiai függőségeit, ezzel növelve technológiai önellátó és tűrő képességét. De miből finanszírozza az EU ezt a beruházási kezdeményezést? A STEP meglévő uniós pénzeszközök mozgósítására és átcsoportosítására épít. Az így felszabaduló forrásokat az unió a költségvetéséből további 10 milliárd euróval egészíti ki. A teljes beruházási potenciál így elérheti a 160 milliárd eurót. Amint azt a bizottság hangsúlyozta, ha főleg a meglévő uniós forrásokra támaszkodunk, annak három nagy előnye van. Gyorsabb a folyósítás, jobban kombinálhatók a források, és végső soron hatékonyabb lesz az uniós források felhasználása. A forrásokból olyan stratégiai projektek részesülhetnek, amelyek előmozdítják a digitális, a tiszta és a biotechnológiák fejlesztését, és ezáltal támogatják a zöld és digitális átállást. A STEP egyedi jellemzője a szuverenitási pecsét. Ez egy minőségi védjegy, amelyet a bizottság a STEP célkitűzéseinek teljesítését szolgáló projekteknek ítél oda. Gyakorlatilag egy projekt kiválóságának és érdemi hozzájárulásának az elismerése. De az elismerésen túl a pecsét egyben vonzóbbá is teszi az adott projektet a köz- és magánberuházások szempontjából. A STEP másik kulcsfontosságú eleme az úgynevezett szuverenitási portál. Ez egy nyilvános weboldal, amely a remények szerint összekapcsolja majd a potenciális befektetőket a zöld és digitális átállást szolgáló európai projektekkel. Teszi mindezt úgy, hogy a közfigyelmet a STEP stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő projektekre irányítja, és tájékoztat mindenkit a szóba jövő finanszírozási lehetőségekről. A STEP létrehozására irányuló bizottsági javaslattal a Parlament Költségvetési Bizottsága, valamint Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága foglalkozott. A két szakbizottság által készített jelentést a Parlament 2023. októberi második plenáris ülésén fogadta el. A képviselők nehezményezték, hogy a bizottság nem teljesítette a 2023-as munkaprogramjában szereplő azon ígéretét, hogy törekedni fog egy új európai szuverenitási alap létrehozására. Elismerték ugyanakkor, hogy bár a STEP-nek a javaslat szerinti formájában korlátozott a hatóköre, a meglévő programok felhasználásával és a köztük lévő szinergiák kiaknázásával gyorsabban eredményre vezethet. A parlament véleménye szerint a STEP jó próbája lesz a következő költségvetési időszakban bevezetendő átfogó szuverenitási alapnak. Összefoglalva, a STEP több puszta finanszírozási mechanizmusnál. Az uniós iparágak tetemes forrásigényét célzottan kielégítő stratégiai eszközről van szó. Az Európai Bizottság szerint a közös európai iparpolitikához közös európai finanszírozás dukál. A STEP-pel Európa újabb lépést tesz az innováció, a fenntarthatóság és az önellátás irányába. Az eszköz helyét később a kiterjedtebb hatókörű európai szuverenitási alap veszi majd át, amellyel az EU célja iparának további erősítése és még több magánberuházás bevonzása. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.
10: A costruire l'Europa che conosciamo oggi non sono state solo le istituzioni e i trattati, sono state le persone. Dietro ogni passo verso l'integrazione europea ci sono uomini e donne che hanno difeso la democrazia, promosso i diritti umani e contribuito ad avvicinare i paesi.
11: Per premiare questi sforzi, il Parlamento europeo ha istituito un nuovo riconoscimento, l'Ordine europeo al merito. È la prima onorificenza civile di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Unione europea.
10: La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato le prime personalità premiate rendendo omaggio al loro contributo.
12: Europe has always been built by remarkable...
11: Da sempre l'Europa è stata costruita da donne e uomini straordinari di ogni estrazione sociale, che hanno avuto il coraggio di superare le turbulenze del passato, colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per cambiare il nostro continente e costruire un futuro migliore. Questo impegno a favore dell'Europa merita di essere celebrato ed è per questo che il Parlamento ha istituito l'Ordine Europeo al Merito, per onorare coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla.
12: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
10: L'elenco dei premiati riflette i tanti modi in cui le persone possono contribuire alla causa europea in tutti i settori, dalla politica alla diplomazia, dai diritti umani alla scienza e alla cultura. Il riconoscimento più prestigioso è quello di membro insigne dell'Ordine. È stato conferito all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, al leader democratico ed ex presidente polacco Lech Wałęsa e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
11: Diversi altri leader e personalità sono stati insigniti del titolo di membro onorevole o membro dell'ordine. Tra questi figurano ex presidenti, politici, filantropi, scienziati e artisti, che hanno dato un contributo significativo ai valori europei e al processo di integrazione. Spiccano il cardinale Pietro Parolin, l'ex presidente irlandese Mary Robinson, lo chef filantropo José Andrés e gli esponenti della band irlandese U2.
10: Il premio è stato istituito nel 2025 per celebrare il 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, evento generalmente considerato il punto di partenza dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
11: Perché l'Unione è molto più che un insieme di istituzioni e di politiche, è fatta anche delle storie di chi ci ha creduto e l'ha resa possibile.
10: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
13: Málo kto dokázal skombinovať brilantnú umeleckú kariéru s politickou tak, ako to dokázala Melina Mercury. Slávna herečka a medzinárodná filmová hviezda sa po štátnom prevrate v Grécku v roku 1967 stala politickou ikonou. Cestovala po svete, odsudzovala diktatúru a obhajovala demokraciu. Po páde režimu sa stala najdlhšie slúžiacou ministerkou kultúry Grécka a zakladajúcou členkou panhelenskej socialistickej strany. Mercury neunavne pracovala na zvyšovaní kultúrneho povedomia v Európe a jej odkaz žije naďalej prostredníctvom iniciatív, ako je program Európske hlavné mesto kultúry a nadácia Meliny Mercuryovej. Počúvate podcast do špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Amalia Maria Mercury sa narodila v Aténach v roku 1920. Vyštudovala herectvo a rýchlo sa stala poprednou divadelnou herečkou. Jej prelomovou úlohou bola rola v hre Električka zvaná Túžba v roku 1949. A krátko na to získala cenu Marika Kotopuly za najlepší ženský herecký výkon. Jej prvý film Stella režiséra Michalisa Kakojanisa získal v roku 1956 v Cannes ocenenie. Tam sa zoznámila s americkým filmárom Julesom Dassinom, ktorý sa stal jej spolupracovníkom a nakoniec aj manželom. V roku 1960 získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v Cannes za film Nikdy v nedeľu, ktorý získal 5 nominácií na Oscara. 21. apríla 1967 sa Mercury počas vystúpenia v New Yorku dozvedela, že skupina armádnych dôstojníkov prevzala moc v Grécku a založila grécku juntu, známu aj ako režim plukovníkov. Od tej chvíle využila každú príležitosť na javisku, aby juntu odsúdila a opakovala svoj slogan Demokracia zvíťazí. Počas 7-ročnej vlády režimu viedla kampaň po celom svete a vyzývala na návrat demokracie. Plukovníci jej odobrali grécke občianstvo, čo jej odhodlanie len posilnilo. Raz v noci mi o 4. ráno zavolali z denníka Daily Mail a povedali: "Zobrali vám občianstvo." Bola som prvá, komu ho odobrali. V polospánku a lámanou angličtinou som odpovedala: "Narodila som sa ako Grékyňa. On sa narodil ako fašista a zomrie ako fašista. Ja som sa narodila ako Grékyňa a zomriem ako Grékyňa." Napriek vyhrážkam a dokonca aj pokusu o atentát jej odhodlanie neutíchlo. Vo svojich prejavoch, koncertoch a rozhovoroch vytrvalo protestovala, až kým v roku 1974 nebola obnovená demokracia. Po návrate do Grécka Mercury pomohla založiť panhelénsku socialistickú stranu, PASOK, a v roku 1977 ju zvolili do parlamentu. Keď strana PASOK vyhrala voľby v roku 1981, Mercury sa stala ministerkou kultúry. Bola prvou ženou v tejto funkcii a najdlhšie pôsobiacou ministerkou kultúry v histórii Grécka. Ako ministerka zásadne zmenila kultúrny život. Sprístupnila múzea občanom, podporovala vzdelávanie prostredníctvom kultúrneho dedičstva a iniciovala veľké projekty, ako napríklad Múzeum byzantskej kultúry v Solúne. Začala tiež svoju slávnu kampaň za návrat partenonských mramorov.
14: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
13: Akú hodnotu má Shakespeare pre Anglicko? Alebo katedrála svätého Pavla? Akú hodnotu má Taj Mahal pre Indiu? Čo znamenajú fresky v Sixtinskej kaplnke pre Taliansko? Partenonské mramory sú našou pýchou, našou identitou. Sú dnešným mostom ku gréckej dokonalosti. Sú to umelecké diela, ktoré reprezentujú naše predstavy o demokracii a slobode. Jej najtrvácnejším úspechom na európskej úrovni bolo založenie iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry. Prvým takýmto mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. Nebolo to náhodou. Mercury totiž presvedčila európskych ministrov kultúry, aby z kultúry urobili pilier identity EÚ. Podporovala tiež kultúrne väzby s východnou Európou, a to ešte pred pádom železnej opony. Na začiatku 90. rokov opäť spojila herectvo s politikou. Keď sa Pasok v roku 1993 vrátil k moci, opäť sa chopila funkcie ministerky kultúry a zamerala sa na prepojenie kultúry so vzdelávaním. Melina Mercury zomrela v roku 1994 v New Yorku. Jej pohreb, ktorý sa konal so všetkými poctami bežne určenými premiérom, svedčil o tom, ako veľmi si ju grécky národ vážil. Vďaka nadácii Meliny Mercuryovej, ktorá propaguje grécku kultúru po celom svete, žije jej odkaz až dodnes. Od roku 2007 nadácia každoročne udeľuje divadelnú cenu Meliny Mercuryovej jednej mladej herečke. Víťazka si odnáša Melininu charakteristickú brošňu, ktorá rok čo rok putuje od jednej víťazke k druhej, a Melina teda symbolicky divadelné dosky nikdy neopustila. Pre Melinu Mercury nešlo nikdy o tituly alebo ocenenia. Robila to z lásky. Z lásky ku Grécku a z lásky, ktorú dostávala späť. Jej posolstvo a vízia dodnes inšpirujú celé generácie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
15: Europaparlamentet är världens mest flerspråkiga parlament. Tillsammans översätter vi som jobbar på Europaparlamentets översättningstjänst till alla 24 officiella EU-språk varje dag. Det innebär att vi inte bara översätter till större språk som franska, tyska och engelska, utan även till maltesiska, iriska, estniska, lettiska, slovenska, litauiska, kroatiska, slovakiska, finska och danska, som alla talas av mindre än 6 miljoner människor. Det gör vi eftersom respekten för demokrati också innebär respekt för den språkliga mångfalden. Kan mindre språk verkligen blomstra i EU? Svaret är ja. Detta beror till stor del på många olika EU-initiativ som främjar de minst talade officiella EU-språken. I Europa talas fler än 200 språk. Av dessa är endast 24 officiella EU-språk. Vissa, till exempel tyska, franska och italienska, talas i flera EU-länder och till och med utanför EU. Andra, som iriska och maltesiska, talas av färre, men de är lika officiella och värdefulla. Och det är inget konstigt med det. EU byggdes upp på idén om att vi skulle enas i vår mångfald. Idén är så central för EU att den antogs som unionens motto. Och här i ligger också en stark övertygelse. Den språkliga mångfalden är inte något hinder, utan en rikedom. Den förtjänar att skyddas, främjas och firas. Vi tar den rättsliga grunden först. Två viktiga lagtexter gör EU:s engagemang för språklig mångfald kristallklart. Den första är artikel 22 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där det står att unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden. Sedan har vi artikel 3 i EU-fördraget, där det står att unionen ska respektera rikets